0: Amateur Radio.
1: Amateur Radio műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Sziasztok! A Lamacsun Rádió műsorai között a Lamacsun Rádió stábja szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki él, mozog, és nem gátolja másnak az életét vagy a mozgását. A Lamacsun Rádió az ilyen emberekért szól. Most néma csenddel emlékezzünk meg a világra.
1: Lamacsun Rádió. Pont csinálunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
4: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
4: Lamacsun?
1: Igen!

Kérdezünk csak klubban, igen csak klubban. Fúmolták kombat, megérkezünk nem beszélgetünk, csak szóltam. Mondták keresd, no, ne nevettes, mondd hol van. Megérkezünk mi, nem kérdezünk csak klubban, igen csak klubban. Fúmolták kombat, trajzifas tekerek Marokkóból, mint Hakim Ziyech. Öntjük a likőrt, rohan az idő, ha kell siess. Konvojban nyomolunk itt non-stopban, míg te megbricesz. Te gecis biszek, gyűjtöm a kest, mellettem hege meg test.

csinálok a nyárból, ilyen CO ír kapu, tetreket tömeg hányok, tudom, hogy úton haladok, mert nincs előttem lábnyom. Ha. Velünk bosszokod, cokor rábasztál, hey. Köcsögöm leszem.

0: hiteux. Aztán lett belőle négy pep. Vötöm bosszák meg a kéket. Soha sem lesz köztünk béke. Vötöm bosszák meg a kéket. Csókolom a pipi béket. Gyűlik a brigád. Mehet a kickdown. Kurvák meg instánk, látod a karnok. Na megfasz tisz már. Reel egyre ritkább. Egyre több itt a hitvány. Szememet nyitnám, azt mondom visszlát. Nem látok tisztán.
1: Even a Tom Brady, a Black, amit is hívtuk, az meg Max Crack.

0: Não me mamei. Lamacsó rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Hallod, Bettina, légy, segíts már!
2: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi! Köszi!

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show. Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Sződliget. Sport élete. Futballklubjának alapítási időpontja ismeretlen, 2018 májusában megszűnt. Kézilabda csapata soha nem is volt.
1: Lachmacun Rádió.
2: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: L'Amacion Radio. A L'Amacion Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A L'Amacion Rádiót az italműhely támogatja.

0: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
1: Ez itt a Lamacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.

0: Heath Eve-re, a megye polgármesterévé.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsún.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
4: Szereted?
2: A
4: kísérletező?
2: Zenéket?
4: Válogatásokat?
2: Az.
4: Experimentál.
2: Teg.
4: Experimentál.
2: Teg.
4: Alatt.
2: Több.
4: Alatt.
2: Műsort.
4: Alatt.
2: Is.
4: Találsz.
2: Ebben.
4: A
2: műfajban.
4: Például
2: Donát Kacsa
4: Klub,
2: Kacsa Klub,
4: Paika
2: vagy
4: Havi
2: Zaj
4: műsoraink.
2: Lamacsú Rádió.

0: Ez alamecsú hangja. Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonikola ma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.
2: Mémelés. How artist statements should be. És akkor egy faszi, aki ebből a...
3: Great British Bake Off-ból egy jelenet.
2: Aha. És akkor a srác mondja, hogy started making it, had a breakdown.
3: Bon appetit.
4: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
4: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
6: Ez itt a lakmacsony. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Elefánt csontpart zászlaja. Elefánt csontpart zászlaja a francia tricolor mintájára készült. A narancs szín az északi szavannákat és a nemzeti haladás szellemét szimbolizálja. A zöld szín a déli erdőségeket jelképezi, illetve azt a reményt, hogy a természeti erőforrásokra alapozva szebb jövő vár az országra. A fehér az ég és a tisztaság színe, illetve az ország északi és déli részének egységét jelképezi.
7: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg, vagy edd meg.
8: Zanatos, mint a lakmacsun.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
3: Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton, Chrome Stratton,

0: Lamacsora Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Damacsú Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Ezt a buszon hallottam, figyelj, nagyon jó poén. www.lahmacun.hu. És tök máshogy kell kimondani, mint ahogy le kell betűzni, és az egész teljesen máshogy szól, mint amit egy török pizzától várnál.

0: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: Enola Gay. Enola Gay volt a neve annak a B-29 Super Fortress típusú bombázó repülőgépnek, mely 1945. augusztus 6-án atombombát dobott Hiroshima városára. A repülőgép a gép pilótája Paul Tibbets ezredes anyja Enola Gay Tibbets után kapta a nevét. A Little Boy kódnevű bombával a város központját célozták meg, és robbanása csaknem az egész települést elpusztította. Az Enola Gay a második atomtámadás során is bevetése került, mint időjárás felderítő repülőgép.
2: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
3: Lamacsún.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
5: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: el nekünk valamit, angyalom?
1: Jaj, csak úgy, jó? Azt a kedves dalt, amit egyszer tudja.
2: Igen.
3: Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen.

szemükön át a más világ levegőjébe. Tűnjön el bőrhat, maszturbális, populáris létből. Ebből a halálos, racionális illúziók.

0: Ez alamecsú hangja.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
0: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Amateur Radio.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Minden kedden 4-től 6-ig a Lámácsú Rádión.
1: Ez a te haver, le tudod hívni a liftet a 10-ről.
2: Jaj, izgulok.

0: Hey, hey. Halihó, Disco Tonic. Minden kedden, itt a Lamacsun Rádión. És most a vendégem Katica, a Right Time-ból. Én pedig Udu Dudu vagyok, mint szoktam lenni. Mindenféle izgalmas történetek lesznek a mai napon a menün.
1: Halihó, én is köszöntöm a hallgatókat, akik szeretik a törtütemet, a jungle-t, a drum and bass-t, azoknak nagy szeretettel ajánlom most pénteken az Atnót, ugyanis Deadman's Chest látogat el hozzánk este 10-től reggel 6-ig.
0: Így van. Na jó hallgatózást! Szia mama! Puszi mindenki!

Lemacsun Rádió, ez a Disco Tonic, én Katica vagyok, innen is nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogyha szeretitek a breakbeatet és a jungle-t, akkor szeretettel hívlak itt benneteket az Atnóba most pénteken, este 10-től reggel 6 óráig, ugyanis Deadman's Chest lesz a vendégünk, úgyhogy kellemes további zenehallgatást.

tulajdonképpen kétféle DJ létezik nálunk Magyarországon. Az egyik, akik a diszkóból jönnek, a másik része pedig, aki nem. Mi meg mindenhonnan lássuk.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Lahmacun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Hátfájás. Aktív életmódot folytat.
3: Mosogatógépben is mosható.
1: 1993-ban te voltál az első
4: zongor.
3: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
6: Semmi sem víz kárban.
7: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
8: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
7: Ön a legfontosabb a világ.
1: Már is benne van.
7: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
8: Lamacsun.hu/donate.

0: rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki, ahol

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Na Macsó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
0: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
3: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
2: Köszi! Köszi.

0: Lamacsin Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lamacsó Rádió. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
4: Közönséges mandragúra. Felhasználása. A középkori orvosok is gyakran alkalmazták altatóként. Ehhez a gyökereket borba áztatták vagy elfüstölték. Külsőleg friss sebeket, gyulladt szemeket, keléseket kezeltek vele. A modern gyógyászat kialakulásával a növény feledésbe merült, majd a 20. században a morfium függőséget próbálták vele kezelni.
0: Lamacsó Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsum.hu per donate oldalon.
1: Lamacsum.
0: Igen!
2: Na mi van még?
3: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Jacht. A jachtok hossza 40 lábtól 13 méter egészen néhány száz lábig terjed. Azokat a luxushajókat, melyek 40 lábnál kisebbek, általában nem nevezik jachtnak. A mega jacht szót általában 100 láb feletti hajókra használják, a super jacht szó pedig 200 lábnál is nagyobb hajókat takar.
2: Na mi van még? Na mi van még?
5: Lamacsú rádió.
0: Milyen hangot ki az Illuminati?
6: Eastern Days Berlin on Air 2021. Community Radio Week from April the 19th to April the 23rd. On Radio Capital, Warsaw, Lamachun Radio Budapest, Ida Radio Tallinn, Helsinki, and Kashmir Radio Berlin.
7: Radio Capital.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytat.
5: Mosogatógépben is mosható.
3: 1993-ban te voltál az első
2: zongőr.
5: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
5: Semmi sem bíz kárba.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
6: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate